0: imọ̀nà tí mo ń fún ọ láàárọ̀ yìí tó bá lè mu lò.
1: Ẹ má mà ṣe o, ìtọ̀ dá.
0: O ní lọ kọ́ lẹ̀kọ́ kọ́kọ́ mi sí lábẹ́. O ní gbàgbé mi láéláé. Nínú ilé àjọṣepọ̀. Tọ́ọ̀bá yẹ̀ wò, tọ́ọ̀bá báyàn lájọṣepọ̀. Obì tọ́ọ̀bá lájọṣepọ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Tí nọ́mbà rẹ̀ àti nọ́mbà rẹ̀ bá takora wọn. Àìdàárọ̀ ló ṣe ni, ọ̀sán ló ṣe ni, alẹ́ ló ṣe ni. Oru tọ́ọ̀bá sùn lálẹ́ ẹjọ́ náà. Ọ̀ọ́lá àlá, àlá tọ́ọ̀bá lá ló fi mọ̀ pé ó ti wọ̀ ọ́. Ó ti wà nù pọ́blẹ́mù tó lágbára jù. Nígbà tó ń sáré lọ, ẹranko burúkú kan ní ilé olórí ilẹ̀. Ọwọ́ à ń sáré lọ gbárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárárá o tun bere si ni luwe o tun luwe o tun luwe o mo pe ala eleyun so fun o pe problem de o tun luwe nu wahala olorun ba yo bo ba we do nja bo ba ri we ja to se amutan amutan odo le gbe eyan lo eyan ti ma ba yan ja laye yi won ma so yan ba ja elomi ti an mo pe yawo e ni jamu e ni number re won wa lo yawo against e yawo tin lo ti gbogbo nkan fi nda fun yawo to je pe number won ati e ni sise po yawo ya ni won kokko sasi do won atoko ru ni yera won mo ni jo yawo yen ba tin ko jade bayi oko re bere problem eku oni kebi eku eye oni kebi eye e ma wo yawo ti an sasi na o boya nu le ya condition ni gbe tin gbadun ngba ti o ba ko lo yo ko lo odo ya re abi koko lo family house ile alapa abi koko lo odo ore re kan lagbole ojo wa ma manage nbe kini wo ni so fun pe sori re o wa daru wo to je pe ka to ba wo lo ngbe jade o wa di ko fe jade o wa nlo kada